0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Az Európai Parlamentben létezik egy tisztség, melynek elnevezése egy kicsit a régi időket idézi. Ez a quaestor. Nem hallott még róla? Nem csoda, hiszen nem gyakran esik róla szó. A quaestorok mégis elengedhetetlenek az Európai Parlament megfelelő működéséhez. A quaestorok tagjai a parlament elnökségének, amellyel sorozatunk egy másik epizódjában már részletesebben foglalkoztunk. Az öt quaestor alkotja a quaestorok kollégiumát, amely rendes körülmények között havonta egyszer a plenáris ülések alkalmával ül össze. A quaestorok kollégiuma a képviselőket és munkakörülményeiket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartozik például a képviselők orvosi ellátása, utaztatása, irodai berendezései, gyakornokai és nyelvtanfolyamai. Röviden, minden, ami az európai parlamenti képviselők munkájához hozzátartozik. Ahogy az első női quaestor, Anne Sander a 2024 májusi parlamenti nyílt napokon fogalmazott.
7: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
8: Lényegében 5-en vagyunk, képviselők, akiket az Európai Parlament azzal bízott meg, hogy az intézmény belső működésével foglalkozzanak. Tehát a mi feladatunk meghatározni a beléptetési és az ügyviteli szabályokat, valamint az étkeztetésre és a képviselők pénzügyi jogosultságaira vonatkozó szabályokat. De a parlament belső működtetésén kívül egyfajta szakszervezetként is funkcionálunk a képviselők számára. Mi képviseljük őket. Ha a házon belül bármivel kapcsolatban gondjuk akad, hozzánk fordulhatnak. Segítünk nekik például az adminisztrációval való eredményes ügyintézésben.
6: A quaestorok személyéről az Európai Parlament szavaz, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően.

előtt. A kvesztorokat a parlament elnökéhez hasonlóan 2,5 évre nevezik ki. Az elnökség munkájában tanácsadói minőségben vesznek részt, szavazati joguk nincs. Ugyanakkor joguk van javaslatot tenni az elnökség által hozott bármely szabály módosítására vagy szövegének átfogalmazására. A kvesztorok tevékenységével kapcsolatban minden más képviselőnek jogában áll kérdést feltenni. Kíváncsi, kik alkotják jelenleg a kvesztorok kollégiumát? A tagok listáját és hatásköreit megtalálja az Európai Parlament honlapján. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.

0: O aumento dos preços, o custo de vida e a situação económica foram os principais temas que levaram mais de 40% dos cidadãos às urnas nas últimas eleições europeias. Um terço dos eleitores afirmou que a situação internacional foi um tema que os incentivou a votar, enquanto uma proporção semelhante referiu a defesa da democracia e do Estado de Direito como um fator decisivo. A migração, o ambiente e as alterações climáticas e a defesa e segurança da UE ocupam, em conjunto, o quinto lugar na lista das questões mais mencionadas. 2 em cada 3 inquiridos mostraram-se otimistas quanto ao futuro da União, sendo a adesão à UE vista como positiva. 7 em cada 10 pessoas consideram que o seu país beneficiou de ser membro da UE, um número que se manteve estável nos últimos anos. De um modo geral, os cidadãos consideram que a pertença à União Europeia beneficia o seu país por 4 razões fundamentais. A principal razão que apontaram foi o aumento da cooperação entre os Estados-membros. Em segundo lugar, afirmaram que a UE contribui para proteger a paz e reforçar a segurança. A terceira razão mais popular foi o facto de a UE contribuir para o crescimento económico e a quarta, o facto de criar novas oportunidades de trabalho. A confiança na democracia parlamentar europeia manteve-se particularmente elevada. 42% dos cidadãos da UE inquiridos têm uma imagem positiva do Parlamento Europeu, a mais alta percentagem alguma vez registada. O estudo sugere também que votar nas eleições europeias se tornou um hábito democrático para muitos cidadãos. Quando questionados sobre os motivos pelos quais votaram, quase metade dos eleitores declarou que o faz sempre, enquanto 4 em cada 10 afirmaram ser o seu dever enquanto cidadãos. O Parlamento Europeu encomendou o inquérito à agência de sondagens Verian, que o realizou entre junho e julho de 2024. Participaram mais de 26 mil inquiridos dos 27 Estados-membros. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
1: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
2: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több 100 millió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Jobban megértjük, hogyan is működnek a demokratikus folyamatok az Európai Unión belül, ha megvizsgáljuk a parlamenti mandátumok elosztásának módját. A Lisszaboni szerződés létrejötte óta ebben az úgynevezett csökkenő arányosság elve érvényesül. Nézzük, mit is jelent ez. A tagállamok nem egyenlő számú képviselői helyet kapnak. A nagyobb népességű országok többet, a kisebbek kevesebbet. Ezzel együtt a nagyobb népességű országokban egy képviselőre több lakos jut.
1: Az EU legnépesebb országaként Németország delegálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egy negyedét képviseli, Akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
2: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
1: Szavazatával ön az dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk. Kivétel nélkül mindnyájunké.
2: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: ¿Quién es usted?
5: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
4: ¿Y qué radio escucha usted?
5: Yo escucho Radio 6023.
6: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie. Per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Tre città. Una sola voce.
10: 6023.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto, e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
13: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
12: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Kui räägitakse Euroopa Liidu õigusloomest, kuuleme tihti veidi kõrgete ja kaugetena kõlavaid nimetusi, nagu ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu eelarve või Euroopa roheleppe. Tegelikult mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid aga otseselt inimeste igapäevaelu, millises liidu nurgas nad ka ei elaks. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusloome protsessis liidu kaugemate piirkondade elanike huve, on loodud Euroopa regioonide komitee.